Mela dek kienet il-banda San Giuseppe tansilem bil-Marċ Andreas, il-kompositur kien George Borch. Nisimu wissa Marċ mil-banda Unjoni Taħalluqa. Tislima lil-Charles Camilleri u Joe Fajenza, 50 sena bandisti, il-kompositur Charles Zammit.